0: Magyar Hírmagazin.
1: Szép estét kívánok, kedves hallgatóink! A mikrofonnál Sebestyén Áron köszönti Önöket. Ma esti Magyar Hírmagazinunk fő témája a népcsoport törvény körül fog mozogni. Ennek kapcsán szó lesz arról, milyen változásokat hoz a frissen elfogadott módosítás. A parlament ugyanis kétharmados többséggel döntött arról, hogy a 6 autochton népcsoportot, köztük a magyarokat is, alkotmányos szinten rögzítik. Megnézzük, miért tartják ezt a közösségek régóta várt elismerésnek, és visszatekintünk a népcsoport törvény 50 évére is. Tartsanak velünk, azonnal kezdünk! Az osztrák parlament kétharmados többséggel elfogadta, hogy a 6 autochton népcsoportot, a magyarokat, a horvátokat, a szlovéneket, a cseheket, a szlovákokat és a romákat alkotmányos szinten rögzítsék. Az FPÖ nem szavazta meg az alkotmánymódosítást. Ezen kívül létrejön egy népcsoport fórum, és éves népcsoporti jelentés készül majd a parlament számára is. További információk a témában Kelemen Dorottyától.
2: A népcsoport törvény 50. évfordulójához kapcsolódó parlamenti döntéshez a kormánypártok, tehát az ÖFAPI, az SPÖ és a NEOS, és ezen kívül a zöldek szavazatai adták meg a szükséges kétharmados többséget. Ezzel sikeresen megszavazták, hogy mind a 6 autochton népcsoportot rögzítsék az osztrák alkotmányban. A parlamenti vitában az ÖFAPI és Agnes Totter a törvényt mérföldkőnek nevezte, míg az SPÖ-s Pia Maria Wieninger azt emelte ki, hogy az alkotmányos rögzítés hosszú távú jogbiztonságot teremt. Az FPÖ nem szavazta meg az alkotmánymódosítást. De nem csak az alkotmányi szintre emelés valósult ma meg. A reformcsomag részeként létrejön egy népcsoport fórum, amely a népcsoportokkal közösen a jövőbeli fejlesztésekkel foglalkozik. A jövőben a korábbi népcsoporti támogatási jelentés egy átfogó éves népcsoporti jelentéssé fejlődik tovább. Ez tájékoztat a kormány intézkedéseiről a népcsoportok támogatása és megőrzése érdekében, különösen a nyelv, a kultúra, az oktatás, a média és a szervezetek területén. A törvénycsomag magában foglalja a kétnyelvű igazságszolgáltatás hosszú távú biztosítását Karintiában is.
1: Somogyi Attila, a Magyar Népcsoport Tanács elnöke szerint régóta kérték, hogy Ausztria a népcsoportokat alkotmányos szinten is ismerje el, ezért különösen örülnek annak, hogy most ez megtörtént. Kolléganőm Palágyi Zsófia kérdezte Somogyi Attilát.
3: Ez egy régi kérésünk a népcsoport oldalától, és én is, mint népcsoport tanácselnökök mindig a NIT levelünkben meg szoktam fogalmazni minden alkalommal, amikor a kormánynak a képviselőivel, meg a ellenzék képviselőivel találkozunk, meg a tartományi elnökökkel, meg a minisztériumokkal ezt át szoktuk adni. Örülünk neki, hogy hosszú távon most ez hatása, és leveszik a népcsoportokat alkotmányi jogi rangba. A alkotmány tulajdonképpen az osztrák jognak a legerősebb része, hiszen csak kétharmados többséggel lehet megszavazni, és azért nagyon sok olyan dolgot is bele lehetett most pakolni, amit esetleg a kormány pártok nem akartak itt, beszéltem Szobja Rógyával is, aki a zöldeknek a népcsoportokért felelős embere, és ő sem mondta, hogy ők itt elvetették magukat, és a zöldeknek sikerült egy pár olyan dolgot is bele kirakni ebben az új tervezetben, ami elvileg nem volt benne. És ennek nagyon örülünk, mivel most már évtizedek óta tulajdonképpen azon a státuszon állunk, hogy a sima jog szerint vannak ezek a lehetőségek szerinti megoldások, ami nagyon sokszor megnyitják a döntéshozóknak azt az utat, hogy sajnos nincs rá lehetőség, vagy forrás, és azért nem tudják megcsinálni. Majd pontosan természetesen pontosan belépni a tervezetbe, és azt kommentálni is lehet, még ezt meg kell még várni, és már nagyon kíváncsian várjuk a végső változatot.
4: Azért azt jelenti, hogy a népcsoport tanács, a Magyar Népcsoport Tanács is készhez kapja ezt a tervezetet?
3: Igen, minden törvénytervezet tulajdonképpen a népcsoport tanácshoz is jön, lehet kommentálni, és lehet majd még dolgokat oda beírni. Általában eddig úgy szokott lenni, hogy nem nagyon vették figyelembe a mi kommentárjainkat, nem csak a magyaroknál, hanem a többi népcsoportoknál is, de reméljük most általános dolgok is voltak, például az oktatási törvény változtatása annak idején, mikor a központi érettségit bevezették, és kifelejtették a népcsoportokat, ott is mondtuk, hogy ezt tulajdonképpen nem így kellene csinálni, mégis megcsinálták. És ez egy élő példa rá, hogy tulajdonképpen, hogyha alkotmányi rangban emelik azért a népcsoportoknak a képviseletét, és most bevezettek hozzá egy fórumot is, ahol egy állandó párbeszédben tudunk lépni a döntéshozókkal, a képen kormányon lévő pártokkal, akkor én nagyon remélem, hogy ebben sok javítást, meg a népcsoportoknak a kedvező helyzetet tudunk teremteni.
1: A mai napon tehát több módosítás is történt a népcsoportok jogai körül, de mindennek a kezdete pontosan 50 évvel ezelőttre vezethető vissza. 1976. július 7-én fogadták el Ausztriában a népcsoporttörvényt, amelynek célja az volt, hogy az országban élő kisebbségek számára egységes jogokat biztosítson. A horvát és a szlovén népcsoport képviselői akkor úgy érezték, a törvény nem megy elég messzire, mások viszont mérföldkőnek tartották. Visszatekintésünket most Weber Katalintól hallják.
0: Az 1976-ban elfogadott osztrák népcsoport törvény azért született, hogy egységes, világos jogi keretet adjon az Ausztriában történelmileg gyökeret vert autokton népcsoportok védelmének. Ide azok az osztrák állampolgárokból álló közösségek tartoznak, akiknek nem német az anyanyelvük, és saját kulturális hagyományaikat is megőrizték. Ausztria, ahogyan azt már adásunkban hallhatták, jelenleg 6 ilyen népcsoportot ismer el, a burgenlandi és bécsi magyarokat, a burgenlandi horvátokat, a karintiai és stájerországi szlovéneket, a bécsi cseheket és szlovákokat, valamint a romákat. A kisebbségi jogok alapja már az 1955-ös államszerződés 7. cikke volt, de abban név szerint csak a burgenlandi horvátok, illetve a karintiai és stájerországi szlovének szerepelnek. Ez a cikk lehetővé teszi többek között a saját szervezetek, gyűlések és média működtetését, a horvát és szlovén hivatalos nyelvhasználatot, a kétnyelvű iskolákat és a kétnyelvű helységnév táblákat. A gyakorlatban azonban ezek bevezetése sok konfliktussal járt. Karintiában 1972-ben a helységnév tábla vihar során kétnyelvű táblákat rongáltak meg és téptek le, a vitát pedig csak 2011-ben zárta le egy törvénymódosítás. A népcsoport törvény jelentősége nem csupán jogtechnikai. A nyelvhasználat, a láthatóság és az állami elismerés a kisebbségi létben mindennapi biztonságot is jelent, mert azt üzeni, hogy ezeknek a községeknek helyük van az országban, fennmaradásukat védeni kell, nyelvüket és kulturális sajátosságaikat pedig tiszteletben kell tartani.
5: Rádió Burgenland. Itt otthon vagyok.
1: Ma reggel a Mattersburg Nagymartoni csomópontnál az S4-es gyorsforgalmi úton frontálisan ütközött egy kamion és egy személyautó. A 24 éves autósofőr életét vesztette, a 44 éves magyar kamionvezető könnyebben sérült meg. A rendőrség szerint összesen 4 jármű volt érintett a balesetben. A helyszínelés és a műszaki mentés nehéz volt, mert a kamion az árokban állt meg. A baleset okát vizsgálják. A burgenlandi erdők súlyosan megsínylik az elhúzódó aszályt. A gazdák kisebb termésekről számolnak be, miközben jelentősen visszaesett a talajvízszint, és több tó vízállása is számottevően csökkent. Különösen rossz állapotban vannak az erdőtalajok. Július elején már rendkívül szárazak voltak, emiatt a lombos fák a szokásosnál jóval korábban hullatják leveleiket. Herbert Stummer, a mezőgazdasági kamara szakértője szerint a csapadékmérések 1939-es kezdete óta eddig 106 liter eső hiányzik négyzetméterenként, ami hektáronként mintegy 1 millió liter víznek felel meg. További gondot okoz a tölgy csipkés poloska terjedése. Ez a kártevő különösen a tölgyeket gyengíti, és a magtermést is visszaveti. A szakértők szerint a helyzet érdemi javulásához legalább 100 liter csapadékra lenne szükség négyzetméterenként.
5: Időjárás.
1: A továbbiakban gyakran vonulnak át felhők az égen, és időnként kisebb eső is előfordulhat, főleg Észak-Burgenlandban. Az északnyugati szél olykor élénken fúj, a hőmérséklet 23 és 17 fok közé csökken. Holnap, vagyis szerdán változékony, szeles idő várható. Délelőtt több lesz a felhő, helyenként gyengén eshet is, elsősorban Észak- és Közép-Burgenlandban. A záporok délig fokozatosan megszűnnek, és észak felől felszakadozik a felhőzet, délután egyre több napsütés valószínű. Közben ismét megerősödik az északnyugati szél, helyenként erős lökésekkel. Összességében nem lesz olyan forró, mint előző nap. 25 és csak nem 30 fok között alakulnak a csúcsértékek. Hírmagazinunk végén köszönöm figyelmüket. Az előző percekben a mikrofonnál Sebestyén Áront hallották. További szép estét és jó rádiózást kívánok Önöknek!